0: De gitaar, Monsieur Dominic Miller. De violon, Monsieur Peter de Calvary.
1: Hlumin tú til, þetta er gamalt pólíslag en þetta er Sting á tónleikum á Paleo Festival í Sviss árið 2012.
0: Quand je dis heavy cloud, vous répondez no rain. Essayons. Heavy cloud.
2: No rain.
0: Encore une fois. Heavy cloud.
2: No rain.
0: Très bien.